Ragash dat Atlantif, if my gov, tif my gov, feleteretten if, korbit ankol, magat sol ankol, una kozat nek is, damost zarum mae fator, mozitaratan al, amazikol al cembe magavar, maga magama var. Netene bredek fel, megit sarum uchitaram farat so egirigel. Nem kerek fel, nem megeker, atsom tovab